A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

vesz. Hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rossz hír az allergiásoknak, egyre több a pollen a levegőben. Elindult itthon a füles kubik számlálás. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágporak közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élőkörnyezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odóban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak. Ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, több felé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: hogy én tudom. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Látványos repülős hétvégét tartottak Szolnokon. Új lobogók Szolnok tetején. Ön is segíthet megszámolni a kúvikokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megújul Szolnok környékének legmagasabb pontja a Bekepál halma, ahol a napokban lecserélték az előregedett lobogókat, adta hírül a szoljon.hu. A közkedvelt kirándulóhelyen az időjárás által megrongált Árpád sávos és székely zászlók helyére tettek ki újakat a hétvégén. Veres József a terület gondozója elmondta, hogy a biztonságos csere érdekében a tartóoszlopot is rögzíteniük kellett a munkálatok során. A szandaszőlős mellett található több mint 100 méter magas történelmi és természeti emlékhely egy védett kunhalom. Az ősi temetkezési hely tetejéről különleges panoráma nyílik a tájra, a rendezett környezetben pedig kopjafák és pihenőhelyek várják a családokat. A terület ráadásul rendszeresen otthont ad különböző hagyományőrző és lelki programoknak is, amikre a környező településekről érkeznek látogatók. A felújított lobogók mostantól újra méltó módon fogadják a nyári időszakban érkező túrázókat és pihenni vágyókat. Balesetet szenvedett hétvégén egy autós kisújszálláson az esti órákban. A jármű a Malom és a Sásastó utcák kereszteződésében eddig tisztázatlan okokból letért az úttestről, és nagy erővel egy villanyoszlopnak ütközött. Az ütközés következtében a betonoszlop tőből kitört. A súlyos szerkezetet a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a megrongálódott gépkocsi tartotta meg, ami miatt közvetlen veszélyhelyzet alakult ki a környéken. A balesethez a kisújszállási hivatásos tűzoltókat riasztották, akik gyorsan a helyszínre érkeztek és azonnal ártalmatlanították a járművet. A szakemberek ezt követően biztosították a terepet az áramszolgáltató munkatársainak kiérkezéséig, akik megkezdhették a műszaki helyreállítást. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentett, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Egész hétre megnyitották a Kossuth teret a gépjármű forgalom előtt Szolnokon, hogy enyhítsék a városra nehezedő közlekedési nyomást. Erre azért van szükség, mert a Szent István híd felújítása a közútkezelő tájékoztatása szerint kritikus szakaszhoz érkezett. Hamarosan beemelik az új szerkezetet, ami miatt pénteken és szombaton az esti óráktól kezdve másnap reggelig teljes útzár lesz érvényben az átkelőn. A helyi szakemberek folyamat követik a beruházás menetét és a városi forgalom alakulását. A várható megnövekedett terhelés miatt a központi teret ezúttal egész héten folyamatosan használhatják az autósok a hídon érvénybe lépő korlátozás ideje alatt is. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy a munkálatok ideje alatt vezessenek fokozott figyelemmel. Megszállta egy hatalmas méhraj egy tiszaföldvári család otthonát, ami miatt napokig rettegésben éltek a lakók. Szilágyi Lajos házigazda a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a rovarok ezrei a beépített redőnytokba fészkelték be magukat, és sűrű felhőként kavarogtak a ház felett. A család azonnal szakember segítségét kérte, mivel a tömeges rajzás miatt már a gyermekeket is komoly veszélyben érezték. A helyszínre érkező helyi méhész megállapította, hogy a méhek végleges otthonnak választották a szerkezetet, így maguktól már nem távoztak volna. A rovarokat sértetlenül csak a falak és a redőny bontásával lehetett volna kiemelni, aminek a magas költségeit a család nem tudta vállalni. Végül a lakók kénytelenek voltak a legrosszabb lehetőséget választani, így szakértői beavatkozással kiirtották a veszélyes fészket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a rajzási időszakban a hasonló esetek megelőzésére célszerű időben rajbefogót hívni. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon érhetőek el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
3: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, ha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: A Füles-Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
4: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, boduban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Már a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-31 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok az év 159. napján, június 8-a. A naptárban ez áll, és egy név Medárd, őket lehet bátran köszönteni, mondok hívható SMS Viber elérhetőséget. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, és indítom a House of Glass dalát.
0: Best FM!

0: Jazz FM, a legjobb zenék. A néphagyomány szerint, ha ma esik, akkor 40 napig esik. Medárd napja van ugyanis, illetve az óceánok világnapja, amelyet 1992 óta ünneplünk. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a tengerek és óceánok fontosságára, az élővilágú gazdagságára és sérülékenységére. Bolygónk 70%-át a világtenger borítja, amely számtalan faj otthona és a földi életforrása is. Számos létfontosságú feladatot lát el, széndioxidot nyelel, a sós víz pedig befolyásolja az éghajlatváltozást, így a felhőképződést is, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy például hazánkban is legyenek édesvízkészletek. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Nelly Furtado és Timbaland folytatja a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. A tegnapihoz hasonló kellemes nyári időnk lesz 26-31 fokkal, csapadék ma nem, holnap viszont már újból jöhet. És jön egy újabb a legjobb zenék közül is hamarosan, mindjárt fél hét, a hírek után Robbie Williams énekel. Pam pam pam pam pam pam
1: pam pam pam pam pam. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új lobogók Szolnok tetején, Karambol kisújszálláson kitört a villanyoszlop, elsősegélynyújtó szolgálat 10 balatoni strandon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megújul Szolnok környékének legmagasabb pontja a Bekepál halma, ahol a napokban lecserélték az előregedett lobogókat, adta hírül a szoljon.hu. A közkedvelt kirándulóhelyen az időjárás által megrongált árpádsávos és székelyzászlók helyére tettek ki újakat a hétvégén. Veres József a terület gondozója elmondta, hogy a biztonságos csere érdekében a tartóoszlopot is rögzíteniük kellett a munkálatok során. A szandaszőlős mellett található több mint 100 méter magas történelmi és természeti emlékhely egy védett kunhalom. Az ősi temetkezési hely tetejéről különleges panoráma nyílik a tájra, a rendezett környezetben pedig kopjafák és pihenőhelyek várják a családokat. A terület ráadásul rendszeresen otthont ad különböző hagyományőrző és lelki programoknak is, amikre a környező településekről érkeznek látogatók. A felújított lobogók mostantól újra méltó módon fogadják a nyári időszakban érkező túrázókat és pihenni vágyókat. Balesetet szenvedett hétvégén egy autós kisújszálláson az esti órákban. A jármű a Malom és a Sásastó utcák kereszteződésében eddig tisztázatlan okokból letért az úttestről, és nagy erővel egy villanyoszlopnak ütközött. Az ütközés következtében a betonoszlop tőből kitört. A súlyos szerkezetet a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a megrongálódott gépkocsi tartotta meg, ami miatt közvetlen veszélyhelyzet alakult ki a környék. A balesethez a kisújszállási hivatásos tűzoltókat riasztották, akik gyorsan a helyszínre érkeztek és azonnal ártalmatlanították a járművet. A szakemberek ezt követően biztosították a terepet az áramszolgáltató munkatársainak kiérkezéséig, akik megkezdhették a műszaki helyreállítást. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-31 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok. Június 8-a van, hétfő, Medárd napja. A néphagyomány szerint, ha a mai napon esik, akkor 40 napig esik, de nem fog. A főszerep a napsütésé lesz, csak kevés fátyol, illetve gumoly felhő lesz az égen. Esni nem fog, 26-32 fok közé melegszik a levegő. Holnap, aztán délután először nyugaton, aztán egyre több felé az ország középső, illetve északi részein is lehet zápor, zivatar, de közben marad a meleg, 27-32 fokra van kilátás. Szól egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Amy Winehouse dala jön, a You Know I'm No Good a Besten.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok. A közlekedési infó ma is a 0620 55 55 155-re jöhet. 7 után pedig jön majd a United. És az Umbrella is, Rihanna slágere, esernyő, ami ma nem fog kelleni, holnap viszont már szükségünk lehet rá. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Egész héten nyitva lesz a Kossuth tér az autósok számára. Mély rajszált meg egy lakóházat Tiszaföldváron. Új éghajlati portálon az elmúlt 200 éve változásai. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Egész hétre megnyitották a Kossuth teret a gépjármű forgalom előtt Szolnokon, hogy enyhítsék a városra nehezedő közlekedési nyomást. Erre azért van szükség, mert a Szent István híd felújítása a közútkezelő tájékoztatása szerint kritikus szakaszhoz érkezett. Hamarosan beemelik az új szerkezetet, ami miatt pénteken és szombaton az esti óráktól kezdve másnap reggelig teljes útzár lesz érvényben az átkelőn. A helyi szakemberek folyamatosan követik a beruházás menetét és a városi forgalom alakulását. A várható megnövekedett terhelés miatt a központi teret ezúttal egész héten folyamatosan használhatják az autósok a hídon érvénybe lépő korlátozás ideje alatt is. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy a munkálatok ideje alatt vezessenek fokozott figyelemmel. Megszállta egy hatalmas mélyraj egy tiszaföldvári család otthonát, ami miatt napokig rettegésben éltek a lakók. Szilágyi Lajos házigazda a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a rovarok ezrei a beépített redőnytokba fészkelték be magukat, és sűrű felhőként kavarogtak a ház felett. A család azonnal szakember segítségét kérte, mivel a tömeges rajzás miatt már a gyermekeket is komoly veszélyben érezték. A helyszínre érkező helyi méhész megállapította, hogy a méhek végleges otthonnak választották a szerkezetet, így maguktól már nem távoztak volna. A rovarokat sértetlenül csak a falak és a redőny bontásával lehetett volna kiemelni, aminek a magas költségeit a család nem tudta vállalni. Végül a lakók kénytelenek voltak a legrosszabb lehetőséget választani, így szakértői beavatkozással kiirtották a veszélyes fészket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a rajzási időszakban a hasonló esetek megelőzésére célszerű időben rajbefogót hívni. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-31 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 8-án, hétfőn, 71 éve például a mai napon született Tim Berners-Lee, informatikus, a világháló kifejlesztője. Nélküle például nekünk sem lenne weboldalunk, melynek címe www.bestfmmagyarország.hu. Most pedig jöjjön az umbrella, azaz esernyő, amely ma nem fog kelleni holnap délutántól, viszont újból jól jöhet majd.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék jön, második Erzsébet portréfutósa. De hogy mit keres egy kamera mögötti ember a zenei színpadokon? Hát tulajdonképpen sok pénzt, mert hogy elsődlegesen rockzenész, és nem is ma kezdte. A kanadai Bryan Adams hobbija ugyanis a fotózás, és nem is akármilyen szinten, sőt, már nem csak hobbi szinten űzi, ahogy említettem, második Erzsébetről, de rengeteg hírességről is készített portréfotót. Cloud Number 9, ez szól hamarosan a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Fecskeházzá alakítják át a martfői egykori férfi szállót. Látványos repülős hétvégét tartottak Szolnokon. Ön is segíthet megszámolni a kúvikokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Már a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Helikopterek, kétfedelő gépek és más különleges légijárművek érkeztek a szandaszőlősi rétre a hétvégén. Ismét megtartották a népszerű repülős napokat, ami minden nyár elején rengeteg látogatót vonz a Szolnok melletti sportrepülőtérre. A programokon az érdeklődők nem csak közelről csodálhatták meg a gépeket, hanem a sétarepüléseknek köszönhetően ki is próbálhatták a repülés élményét. Vécsei Mihály alapító főszervező az Új Néplapnak elmondta, a legkisebbektől az idősekig bárki a magasba emelkedhetett. A lényeg ugyanis az volt, hogy az emberek jó élménnyel távozzanak. Az esemény legnagyobb szenzációját Besenyei Péter műrepülőpilóta hozta, aki egy rendkívül látványos bemutatóval kápráztatta el a közönséget. A 70. születésnapját ünneplő legenda a földetérés után kiemelte, hogy minden repülés egy új kihívás, egy ilyen bemutató pedig mindig örömrepülés a számára. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-31 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 8-án, hétfőn, Medárd napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. 216 éve a mai napon született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. Boldog 70. születésnapot kívánunk Besenyei Péter műrepülő versenyző, repülőoktató, berepülő pilóta világbajnoknak. 75 éve ezen a napon született Bonnie Tyler, walesi rockénekesnő, szövegíró, üzletasszony. 66 éve a mai napon született Michael James Hucknell, a Simply Red énekese. És 1977. június 8 megszületett a 21-szeres Grammy-díjas amerikai lemezproducer és rapper Kanye West. Még egyszer sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber száma.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül kiderül, hogy esik-e 40 napig, vagy sem, mert hogy Medárd napja van, és a népi jóslat szerint, ha ezen a napon esik, akkor 40 napig esik. Június 8, hétfő, jó reggelt, jó hetet! Mindjárt 8 óra, úgyhogy jöjjenek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Köztük az Enigma dala. És a hősöké. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő! Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál

0: klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt, sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panoráma tárul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakó emelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Új lobogók Szolnok tetején, karambol kisújszálláson kitört a villanyoszlop, elsősegélynyújtó szolgálat 10 balatoni strandon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megújult Szolnok környékének legmagasabb pontja a Bekepál halma, ahol a napokban lecserélték az előregedett lobogókat, adta hírül a szoljon.hu. A közkedvelt kirándulóhelyen az időjárás által megrongált Árpád-sávos és székelyzászlók helyére tettek ki újakat a hétvégén. Veres József a területgondozója elmondta, hogy a biztonságos csere érdekében a tartóoszlopot is rögzíteniük kellett a munkálatok során. A szandaszőlős mellett található több mint 100 méter magas történelmi és természeti emlékhely egy védett kunhalom. Az ősi temetkezési hely tetejéről különleges panoráma nyílik a tájra, a rendezett környezetben pedig kopjafák és pihenőhelyek várják a családokat. A terület ráadásul rendszeresen otthont ad különböző hagyományőrző és lelki programoknak is, amikre a környező településekről érkeznek látogatók. A felújított lobogók mostantól újra méltó módon fogadják a nyári időszakban érkező túrázókat és pihenni vágyókat. Balesetet szenvedett hétvégén egy autós kisújszálláson az esti órákban. A jármű a Malom és a Sásastó utcák kereszteződésében eddig tisztázatlan okokból letért az úttestről, és nagy erővel egy villanyoszlopnak ütközött. Az ütközés következtében a betonoszlop tőből kitört. A súlyos szerkezetet a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a megrongálódott gépkocsi tartotta meg, ami miatt közvetlen veszélyhelyzet alakult ki a környéken. A balesethez a kisújszállási hivatásos tűzoltókat riasztották, akik gyorsan a helyszínre érkeztek és azonnal ártalmatlanították a járművet. A szakemberek ezt követően biztosították a terepet az áramszolgáltató munkatársainak kiérkezéséig, akik megkezdhették a műszaki helyreállítást. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-31 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként a 2000-es évek egyik legsikeresebb amerikai női R&B csapatától, amely Beyoncé Knowles, Kelly Rowland és Michelle Williams felállásában vált világhírűvé, mielőtt tagjai sikeres szólókarrierbe kezdtek volna. Destiny's Child, Independent Woman, készül a Halott pénz, és jön Jennifer Lopez is nem sokára. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok! Az M3-ason Budapest felé Gödöllőnél egy lerobbant autóra tessék figyelni nagyon. Ha van közlekedési info, várom a 0620-55-55-155-re. Jennifer Lopez folytatja, aki mostanság újból filmben is látható a Netflixen. Méghozzá Play a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék rögtön fél kilenc. Jó reggelt, jó hetet kívánok, június 8-a, friss hírei jönnek. A végén időjárás jelentés, aztán dalban is. Sun is shining, süt a nap, Bob Marley és Funkstar Deluxe mindjárt itt lesznek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Egész héten nyitva lesz a Kossuth tér az autósok számára. Mély raj szállt meg egy lakóházat Tiszaföldváron. Új éghajlati portálon az elmúlt 200 éve változásai. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Egész hétre megnyitották a Kossuth teret a gépjárműforgalom előtt Szolnokon, hogy enyhítsék a városra nehezedő közlekedési nyomást. Erre azért van szükség, mert a Szent István híd felújítása a közútkezelő tájékoztatása szerint kritikus szakaszhoz érkezett. Hamarosan beemelik az új szerkezetet, ami miatt pénteken és szombaton az esti óráktól kezdve másnap reggelig teljes útzár lesz érvényben az átkelőn. A helyi szakemberek folyamat követik a beruházás menetét és a városi forgalom alakulását. A várható megnövekedett terhelés miatt a központi teret ezúttal egész héten folyamatosan használhatják az autósok a hídon érvénybe lépő korlátozás ideje alatt is. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy a munkálatok ideje alatt vezessenek fokozott figyelemmel. Megszállta egy hatalmas méhraj egy tiszaföldvári család otthonát, ami miatt napokig rettegésben éltek a lakók. Szilágyi Lajos házigazda a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a rovarok ezrei a beépített redőnytokba fészkelték be magukat, és sűrű felhőként kavarogtak a ház felett. A család azonnal szakember segítségét kérte, mivel a tömeges rajzás miatt már a gyermekeket is komoly veszélyben érezték. A helyszínre érkező helyi méhész megállapította, hogy a méhek végleges otthonnak választották a szerkezetet, így maguktól már nem távoztak volna. A rovarokat sértetlenül csak a falak és a redőny bontásával lehetett volna kiemelni, aminek a magas költségeit a család nem tudta vállalni. Végül a lakók kénytelenek voltak a legrosszabb lehetőséget választani, így szakértői beavatkozással kiirtották a veszélyes fészket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a rajzási időszakban a hasonló esetek megelőzésére célszerű időben rajbefogót hívni. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-31 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. It's a top selector.

0: Best FM a legjobb zenék. Kánikulára készülhetünk ma is, és holnap is, ma esni még nem fog, holnap viszont már szükség lehet az esernyőkre. Közben készül a Red Hot Chili Peppers új albuma, erről a basszusgitáros Flea beszélt nemrég. Addig is, amíg elér hozzánk, jöjjön egyik legikonikusabb, legnagyobb slágerük, az Under the Bridge a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában jön majd a megunhatatlan Loop, a dal, amelynek ugyanaz a verzéje, a bridge-e és a refrénje is. Daft Punk, Around the World. És zenél a Bagosi Brothers Company is.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némán.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
4: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Az Alföldi Rónán domborodnak a síkság fölé azok az 5-10 méter magas és 20-50 méter átmérői kupok vagy félgömb alakú képződmények, amelyeket évszázadok óta csak kunhalmokként emlegetnek. A kunhalmok legtöbbször a valamikor volt alföldi árterületek partjain állnak, és jóval a kunok előtti időkből származnak. A kunhalmok kultikus áldozó és temetkezési helyek voltak az őskorban, illetve a római birodalom idején. Később pedig lakódomként is használták a mesterséges földhányásokat. Az Árpád-korban nem egyszer templomot vagy kápolnát építettek rájuk. Újszász határában már a hármat láthatunk a halmokból. A cigányhalmot, a dinnyéshalmot és a hosszúháti halmot, melynek lábánál a homokbánya oldalán parti fecskék fészkelnek, illetve a fokozottan védett gyurgyalakból is feltűnik néhány.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
6: Fecskeházzá alakítják át a martfői egykori férfi szállót. Látványos repülős hétvégét tartottak Szolnokon. Ön is segíthet megszámolni a kúvikokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz és villamos hálózatot, hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Már a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Helikopterek, kétfedelű gépek és más különleges légijárművek érkeztek a szandaszőlősi rétre a hétvégén. Ismét megtartották a népszerű repülős napokat, ami minden nyár elején rengeteg látogatót vonz a Szolnok melletti sportrepülőtérre. A programokon az érdeklődők nem csak közelről csodálhatták meg a gépeket, hanem a sétarepüléseknek köszönhetően ki is próbálhatták a repülés élményét. Vécsei Mihály alapító főszervező az Új Néplapnak elmondta, a legkisebbektől az idősekig bárki a magasba emelkedhetett. A lényeg ugyanis az volt, hogy az emberek jó élménnyel távozzanak. Az esemény legnagyobb szenzációját Besenyei Péter műrepülő pilóta hozta, aki egy rendkívül látványos bemutatóval kápráztatta el a közönséget. A 70. születésnapját ünneplő legenda a földetérés után kiemelte, hogy minden repülés egy új kihívás, egy ilyen bemutató pedig mindig örömrepülés a számára. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-31 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Köztük a kanadai Counting Crows dala az Accidentally in Love, a Daft Punkot ígértem, ők is jönnek Around the World, David Guetta és a Just a Little More Love, az óra pedig az ATB slágerével indul, The Fields of Love, 4 perc elmúlt 9. Hello, jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Jazz FM a legjobb zenék, 29 éve ugrunk vissza az időben. Jön a brit acid jazz funk zenekar a The Brand New Heavies negyedik albumának első kislemeze, amely abban az évben a brit kislemezlista 11. helyéig jutott. Ez a Sometimes a Besten.

0: Next FM a legjobb zenék, a legendás Daft Punkot hallottuk, és bár duóként 2021-ben beszüntették a működést, a formáció egyik fele Thomas Bangalter nemrég szólóalbumot jelentetett meg. A lemez az elektronikus minimalizmusra támaszkodik, és eredetileg egy balett előadás aláfestő zenéje volt, hát érdekes lehet. Ez pedig már David Guetta dala, Just a Little More Love a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejt.

Hú, az élet! Desiree Life című dal, az Old Best FM a legjobb zenék, a következő dal címe pedig Dangerous, azaz veszélyes. Igen, sajnos az élet néha veszélyes, mint ahogyan motorozni is az, legalábbis veszélyesebb, mint autóval közlekedni. Az M4-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál egy motoros karambolozott. A 24-es kilométernél a forgalmat megállították, a baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Jó utat! Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lazán, lábat lógatva indul a hét Sheryl Crow-val majd. És impulzívan a Well Hello-val. Itt a vége a hétfő reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül. A legfrissebb hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új lobogók Szolnok tetején, Karambol kisújszálláson kitört a villanyoszlop, elsősegélynyújtó szolgálat 10 balatoni strandon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megújul Szolnok környékének legmagasabb pontja a Bekepál halma, ahol a napokban lecserélték az előregedett lobogókat, adta hírül a szoljon.hu. A közkedvelt kirándulóhelyen az időjárás által megrongált Árpád sávos és székely zászlók helyére tettek ki újakat a hétvégén. Veres József a területgondozója elmondta, hogy a biztonságos csere érdekében a tartóoszlopot is rögzíteniük kellett a munkálatok során. A szandaszőlős mellett található több mint 100 méter magas történelmi és természeti emlékhely egy védett kunhalom. Az ősi temetkezési hely tetejéről különleges panoráma nyílik a tájra, a rendezett környezetben pedig kopjafák és pihenőhelyek várják a családokat. A terület ráadásul rendszeresen otthont ad különböző hagyományőrző és lelki programoknak is, amikre a környező településekről érkeznek látogatók. A felújított lobogók mostantól újra méltó módon fogadják a nyári időszakban érkező túrázókat és pihenni vágyókat. Balesetet szenvedett hétvégén egy autós kisújszálláson az esti órákban. A jármű a Malom és a Sásastó utcák kereszteződésében eddig tisztázatlan okokból letért az úttestről, és nagy erővel egy villanyoszlopnak ütközött. Az ütközés következtében a betonoszlop tőből kitört. A súlyos szerkezetet a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a megrongálódott gépkocsi tartotta meg, ami miatt közvetlen veszélyhelyzet alakult ki a környéken. A balesethez a kisújszállási hivatásos tűzoltókat riasztották, akik gyorsan a helyszínre érkeztek és azonnal ártalmatlanították a járművet. A szakemberek ezt követően biztosították a terepet az áramszolgáltató munkatársainak kiérkezéséig, akik megkezdhették a műszaki helyreállítást. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-31 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élükön a brit Sugar Waves-zel, a hullámvölgyek után a trió 2011-ben újra egyesült, és azóta aktívan koncertezik és stúdiózik, és idén is számos európai fesztiválon lépnek föl, miközben dolgoznak új stúdióalbumukon, mely a tervek szerint az év vége felé jelenhet meg. Hole in the Head, ezzel indul a délelőtt, 5 perccel múlt 10, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kenny Dopékról jut eszembe, hogy hétfő van, ami azt jelenti, hogy Classic House szól majd. 6 és 8 között a Night Shift-ben, 6-tól a házigazdától a White Boy-tól, 7 korában a lemezjátszók mögé Lauer Christian. Szóval a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágereinek napja, azaz hétfő van.

0: Best FM, a legjobb zenék elindult a hét az utakon is, az M1-esen Hegyeshalom felé a 19-es és 27-es kilométer között aszfaltoznak, a külső sávot lezárták, 3-4 kilométeres a torlódás és már az M0-as autóútig ér. Az M3-ason Vásárosnamény irányában Mogyoród térségében egy autó munkagépnek hajtott a 19-es kilométernél, a leálló sávot és a belső sávot foglalják el a sérült járművek, illetve egy motoros szenvedett balesetet korábban az M4-esen az M0-as csomópont nál a főváros felé vezető oldalon. A 24-es kilométernél a forgalmat megállították, a baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A SIPSZ után kérem, hagyjon üzenetet.
2: Ugye megvan még az üzenet rögzítő a vezetékes telefon korszakából. Ring, ring, ring, jön majd a Dela Soul. Hey, how you doing? Sorry they can't get through, but what is your name and your number, and I'll get back to you. És a Back to Black is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rakétacsapást mért egymásra Irán és Izrael. A képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről is dönthet a parlament. Nyári meleggel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét fokozódik a feszültség az iráni konfliktusban. Izrael támadta Irán és Jemen. Több hullámban indítottak rakétákat, melyek nagy részét elfogta a légvédelem. A támadás Izrael középső területeire összpontosult. Izrael is légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Több városban voltak robbanások. Ülésezik ma a parlament, döntés születhet egyebek mellett az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is. A parlament megválaszthatja a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit és tagjait. 6 ember ellen emeltek vádat, akik gyermekotthonban élőket bántalmaztak. A Győr-Moson-Sopron vármegyei főügyészség szerint a speciális gyermekotthon vezetője a szigorú szabályok és a rendfenntartás rideg fegyelme elvet képviselte, és ezzel a munkatársak is egyetértettek. Rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, éjszakába nyúló takarítással, órákig tartó sarokba állítással büntették a gyerekeket. Az elkövetők meg is fenyegették őket, ha beszélnek, tovább bántalmazzák őket. A vád többrendbeli kiskorú veszélyeztetése, valamint kényszerítés büntette. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. A tervek szerint a sávszűkületnél és megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új kereszt. Ennek főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési jogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kereszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó órájának playlistjében olyan neveket látok megcsillanni, mint Adamskié. Itt lesz a Freemasons, énekel Robbie Williams, de csak Christina Aguilera után. Szól már is a Dirty, 3 lassan 4 perccel múlt 11 óra. Jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok! Max M. Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék. Július 30-án, 15 év után újból Budapesten ad koncertet Szil, aki biztos vagyok benne, hogy a most érkező dalt is elénekli. Annak ellenére, hogy nem az ő, hanem felfedezője Adamski nevén fut. Szól a Killer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Aszfaltoznak az M1-esen Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométer között. A külső sávot lezárták, már 5 kilométeres a dugó és az M0-ásig húzódik. Tart a helyszínelés és az M3-ason Vásárosnamény felé, Mogyoród térségében, ahol korábban egy autó munkagépnek hajtott. A 19-es kilométernél a leállósávot és a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Óvatosan, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Girl Power és a Flower Power indítja a délutánt, az utóbbi a formáció neve, You Won't Forget About Me. Itt van Majoros Rita, perceken belül a legfrissebb hírek után ő veszi át a stafétát a stúdióban, Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Fokozódik a feszültség Irán és Izrael között. Tragédia, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégiumból. Meleg nyári idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét fokozódik a feszültség az iráni konfliktusban. Izrael támadta Irán és Jemen. Több hullámban indítottak rakétákat, melyek nagy részét elfogta a légvédelem. A támadás Izrael középső területeire összpontosult. Izrael is légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Több városban voltak robbanások. A magyar vasúti hálózat fejlesztése a cél, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette ki Luxemburgban az EU közlekedésért felelős minisztereinek tanácskozásán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar kormány részt szeretne venni az európai nagysebességű hálózat kiépítésében, a vasúti hálózatokon szükséges katonai mobilitási fejlesztések megvalósításában, valamint a magyarországi belföldi vasúti és nemzetközi árufuvarozási szolgáltatások fejlesztésében. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről, az éjszakai tragédiáról a gyermek- és oktatásügyi miniszter számolt be. Lannert Judit közölte, a fiatal életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban kezelik. Azt is jelezte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, kapcsolatban vannak a kollégiumi vezetőkkel, a diáktársak pedig azonnali pszichológiai támogatást kapnak. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kor, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
2: A Lyme-kornak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétfő délután és sok napsütést mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és könnyű akadályokat a hétre, úgyhogy indítsuk együtt ezt a délutánt, és hát ezt a hetet is a legjobb hangulatban. Fatboy Slim, Jay-Z, Beyoncé, Magna Cum Laude, Pets and Small, hát ebben a sorrendben érkeznek. A Flower Power pedig már nyitja is az órát. Nagyon szép napot!
0: Best FM.
4: A

Best FM a legjobb zenék. Hogy telt a hétvége? Nagyon remélem, hogy jól ki tudták pihenni magukat, és élvezték a koranyári időt, így az első júniusi hétvégén. Én is egy szuper jótékonysági fesztiválon vettem részt, ami nagyon sikeres volt, és nagyon jó hangulatú, úgyhogy tényleg igazán feltöltődve, egy nagyon picit fáradtam, de azért igazán feltöltődve érkeztem ide a hétfő délutánba, úgyhogy hozom a legjobb zenéket. Petson Small Turnaround jöhet? Nagyon remélem, hogy igen, így akár az ebéd utáni desszertként Jay-Z és Beyoncé is jön. És az egyik kedvencem tőlük ez a Bonnie és Clyde. Most pedig Fatboy Slim talán egyik legikonikusabb sláger érkezik, amit a legtöbb filmben hallottunk már. Rockefeller Skank itt a Best FM-en. Alapozza meg a délutáni jó hangulatot.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután, ma is utazzunk együtt. Akinek van közlekedési információja, megköszönöm, hogyha elküldi, vagy felhív vele. A számunkon nem változott 0620 55 55 155. Na nézzük, mi újság az M1-esen így hétfő délután. Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolati jeleket festenek, úgyhogy a külső sáv zárva, az érintett szakaszon itt csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt elég nagy a torlódás, már a 8 kilométert is meghaladta, és a kocsisor már az M0-as autóútig húzódik, úgyhogy hát aki teheti, válasszon másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, az pedig ide várom. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Lenny Kravitz és a The Chamber, a folytatásban pedig friss hírek érkeznek, mert hogy másodperceken belül egy óra. És jönnek a legjobb zenék a folytatásban is, és természetesen a következő órában a nap kérdését is felteszem. De előtte itt lesz a Punjabi MC. És jön majd az Airi Mafia is, a Balaton dalával, ez lesz a Pont olyan, mint rég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra elérhető a vonatinfó. Tragédia, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégiumból. 2000 éves település nyomaira bukkantak Vaskúton. Villányi Eszter vagyok. Ülésezik ma a parlament, döntés születhet egyebek mellett az országgyűlési képviselők tisztelet díjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is. A parlament megválaszthatja a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit és tagjait. Az ülés ezekben a percekben kezdődik napi rendelőtti felszólalásokkal. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter rámutatott, egy éve állt le a rendszer párhuzamosan azzal, hogy gyakoribbá váltak az összeomlások a vasúti hálózaton. Kitért rá, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a hozzáállás megváltozik. Ennek része az EMIG újraindítása, ami mostantól regisztráció nélkül is elérhető, emellett fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plusz webes felületén és az applikációban is elérhetőek legyenek. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Az éjszakai tragédiáról a gyermek- és oktatásügyi miniszter számolt be. Lanner Tüdét közölte, a fiatal életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban kezelik. Azt is jelezte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, kapcsolatban vannak a kollégiumi vezetőkkel, a diáktársak pedig azonnali pszichológiai támogatást kapnak. Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kompkikötői, elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése, amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart, a kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, amely a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy óra is elmúlt, most már lassan 4 perccel, úgyhogy ránk fér a délutáni kávé, és egy isteni hétfő délutáni hangulat, mondjuk. Az E17-től jön az It's Alright, aztán itt lesz az Irie Mafia, jön Janet Jackson, és nem a Backstreet Boys. Most a Punjabi MC repít minket egy kicsit Indiába.
0: Ne

Best FM a legjobb zenék. Mi, akik a 90-es, 2000-es évek zenéit szeretjük is hallgatni, éltünk is már akkor, és bulisztunk már akkor ezekre a slágerekre, hát nekünk is eljött néha, vagy eljön majd egyszer az a pillanat, amikor azt érezzük, hogy hát igazán felnőtté váltunk. Na, de kinek melyik volt ez a pillanat? Mikor éreztük azt életünkben először, hogy felnőtté váltunk? Mondjuk, amikor elkezdtük már az öblítőket szagolgatni, és szimplán lett kedvenc öblítőnk, és nem azt néztük a buliban, hogy mondjuk milyen rákcsát, vagy éppen milyen italokat viszünk a hétvégi bulira, vagy éppen tényleg már a mosószeröblítő kombináció kedvencünk is megvan, vagy nagyítóval olvassuk már a különböző flakonok hátulján az összetevőket, stb. Stb. 0-20-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek. Ki mikor érezte azt először, hogy hát igazán felnőtt most már? Jöhetnek az üzenetek, ott vagyunk Facebookon és Instagramon is, várom a válaszokat. Mellé hozom Nelly Furtado dalát, jön a Say It Right a Best FM-en.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: Best FM-mal legjobb zenék, jó utat az úton lévőknek, és figyelem az M5-ösön. A főváros felé Kecskemétnél a 87-es és a 86-os kilométerek között burkolatjavítás folyik, úgyhogy legalább 5 kilométeres a torlódás, ami már most kialakult. A 68-as főúton a Balaton új lakelágazásnál egy nyerges teherautó vontatmánya árokba borult, ezért a 94-es kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, hogyha jelzi. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jetlag, te meg én, ez a dal zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, mert hogy friss híreket hallgatunk, hiszen 2 órához érkezik már mindjárt ez a délután, nagyon gyorsan telik az idő, úgyhogy mindjárt mehetünk haza a munkából, de előtte hallgassuk még meg a következő órában a Hooligans dalát, jön a Vér nem válik vízzé. Itt lesz a Sziblak is, és a Summertime.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben. Újra elérhető a vonatinfó. Rendőrök mentették meg egy fiatal életét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A gyermekvédelem súlyos helyzetére irányította a figyelmet a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában leszögezte, elvégzik a rendszer átfogó vizsgálatát. Rámutatott, szakemberek és nevelőszülők hiányoznak a rendszerből. 1600 olyan gyermek van, akik nem kapnak helyet a szakellátásban. A kormányfő bejelentette, a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki. 1 milliárd forintos kártalanítási, kártérítési alap felállítását tervezik az áldozatok lelki, orvosi és anyagi megsegítésére. Egyúttal arról is beszámolt, hogy több gyermekvédelmi szervezet vezetőjét elbocsátották. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter rámutatott, egy éve állt le a rendszer párhuzamosan azzal, hogy gyakoribbá váltak az összeomlások a vasúti hálózaton. Kitért rá, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a hozzáállás megváltozik. Ennek része az EMIG újraindítása, ami mostantól regisztráció nélkül is elérhető. Emellett fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plusz webes felületén és az applikációban is elérhetőek legyenek. A levegőben kapták el a rendőrök azt a 20 éves férfit, aki le akarta vetni magát a Petőfi hídról vasárnap délután. A BRFK közlése szerint a korláton ülő fiatalt két irányból közelítették meg. Az utolsó pillanatban az egyik rendőr elkapta a férfi ingét, majd együttes erővel húzták föl. A fiatal ellenállt, így meg kellett bilincselniük, hogy kórházba juttassák. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelt el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentések néhány nappal Xi Jinping kínai elnök Fenyani látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után járunk, pontosan 4 perccel megy tovább a jó hangulat. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Summertime, jöhet, szívlak, imádom ezt a dalt, és igazán hozza ezt a koranyári hangulatot. Hát hiszen már június van, úgyhogy lassan kitör a vakáció is. De előtte még Jennifer Hudson-t is meghallgatjuk, jön a Spotlight. Szép napot mindenkinek!
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán Szárligetnél a 44-es és a 48-as kilométerek között folyik a munka, emiatt csak egy sáv járható. A korlátozás előtt jelen pillanatban 15 kilométert is meghaladta már a torlódás, úgyhogy mindenképpen kerüljön, aki még teheti, az 1-es főúton. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemétnél pedig a 87-es és a 86-os kilométerek között szintén dolgoznak a munkaterület előtt, itt legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha van bárkinek közlekedési információja, megköszönöm, ha elküldi. Jó utat, vigyázzanak magukra az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy mikor éreztük igazán azt, vagy először azt, hogy felnőttünk. Ádám üzenetét imádom. Amikor rájöttem, hogy egy jó serpenyő jobban feldob, mint egy új telefon, vagy akár egy koncertjegy. Zoli azt írja, amikor egy barkács áruházban tényleg izgalomba jöttem. Imádom ezeket az üzeneteket. 0620 55 55 155. Kinek mikor jött el az a pillanat, amikor azt érezte? Hát ő bizony felnőtt. Jöhetnek az üzenetek a 0620 55 55 155-re, na meg jöhet a Bahamán is. Who let the dogs out? Ezen a csodás délutánon itt a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Látványos repülős hétvégét tartottak Szolnokon. Új lobogók Szolnok tetején. Ön is segíthet megszámolni a kúvikokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megújul Szolnok környékének legmagasabb pontja a Bekepál halma, ahol a napokban lecserélték az előregedett lobogókat, adta hírül a szoljon.hu. A közkedvelt kirándulóhelyen az időjárás által megrongált Árpád sávos és székely zászlók helyére tettek ki újakat a hétvégén. Veres József a terület gondozója elmondta, hogy a biztonságos csere érdekében a tartóoszlopot is rögzíteniük kellett a munkálatok során. A szandaszőlős mellett található több mint 100 méter magas történelmi és természeti emlékhely egy védett kunhalom. Az ősi temetkezési hely tetejéről különleges panoráma nyílik a tájra, a rendezett környezetben pedig kopjafák és pihenőhelyek várják a családokat. A terület ráadásul rendszeresen otthont ad különböző hagyományőrző és lelki programoknak is, amikre a környező településekről érkeznek látogatók. A felújított lobogók mostantól újra méltó módon fogadják a nyári időszakban érkező túrázókat és pihenni vágyókat. Balesetet szenvedett hétvégén egy autós kisújszálláson az esti órákban. A jármű a Malom és a Sásastó utcák kereszteződésében eddig tisztázatlan okokból letért az úttestről, és nagy erővel egy villanyoszlopnak ütközött. Az ütközés következtében a betonoszlop tőből kitört. A súlyos szerkezetet a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a megrongálódott gépkocsi tartotta meg, ami miatt közvetlen veszélyhelyzet alakult ki a környéken. A balesethez a kisújszállási hivatásos tűzoltókat riasztották, akik gyorsan a helyszínre érkeztek és azonnal ártalmatlanították a járművet. A szakemberek ezt követően biztosították a terepet az áramszolgáltató munkatársainak kiérkezéséig, akik megkezdhették a műszaki helyreállítást. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
4: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentett, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
3: Egész hétre megnyitották a Kossuth teret a gépjármű forgalom előtt Szolnokon, hogy enyhítsék a városra nehezedő közlekedési nyomást. Erre azért van szükség, mert a Szent István híd felújítása a közútkezelő tájékoztatása szerint kritikus szakaszhoz érkezett. Hamarosan beemelik az új szerkezetet, ami miatt pénteken és szombaton az esti óráktól kezdve másnap reggelig teljes útzár lesz érvényben az átkelőn. A helyi szakemberek folyamatosan folyamatosan követik a beruházás menetét és a városi forgalom alakulását. A várható megnövekedett terhelés miatt a központi teret ezúttal egész héten folyamatosan használhatják az autósok a hídon érvénybe lépő korlátozás ideje alatt is. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy a munkálatok ideje alatt vezessenek fokozott figyelemmel. Megszállta egy hatalmas méhraj egy tiszaföldvári család otthonát, ami miatt napokig rettegésben éltek a lakók. Szilágyi Lajos házigazda a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a rovarok ezrei a beépített redőny tokba fészkelték be magukat, és sűrű felhőként kavarogtak a ház felett. A család azonnal szakember segítségét kérte, mivel a tömeges rajzás miatt már a gyermekeket is komoly veszélyben érezték. A helyszínre érkező helyi méhész megállapította, hogy a méhek végleges otthonnak választották a szerkezetet, így maguktól már nem távoztak volna. A rovarokat sértetlenül csak a falak és a redőny bontásával lehetett volna kiemelni, aminek a magas költségeit a család nem tudta vállalni. Végül a lakók kénytelenek voltak a legrosszabb lehetőséget választani, így szakértői beavatkozással kiirtották a veszélyes fészket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a rajzási időszakban a hasonló esetek megelőzésére célszerű időben rajbefogót hívni. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon érhetőek el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
5: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
3: A Füles-Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
6: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odúban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
3: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Már a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-31 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Egy újabb nyár elejé hetet kezdünk, a stúdióban pedig már Fodor Attila üdvözlet, a szuper hatosunkban pedig itt lesz majd a New Level Empire a Groovehouse-zal, a Volmar, mindjárt a Happy Gang. Alice DJ mellett pedig Britney Spears dalát is meghallgatjuk. Az óra elején azonban a 2000-es évek egyik emlékezetes dala jön, a Let Me Think About It.
2: 102.4 West

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap számíthatunk némi napsütésre, de a délutáni, kora esti órákban újra lehetnek majd záporok. A szél is megélénkül majd. A hőmérséklet viszont kora délután elérheti a 31 fokot is a térségben. Szerdán már felhősebb idő valószínű mifelénk, élénk széllel és záporokkal is számolnunk kell, 26 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, és nagyjából ilyesmi időjárás lehet majd csütörtökön is, pénteken is, vagyis záporosabb, szellesebb lesz majd az idő, és 25-27 fok között várhatóak majd a csúcsok. Medárd napja van, azt mondják, hogy ha ezen a napon esik, akkor 40 napig várható csapadék, legalábbis a népi megfigyelések szerint. És ma van az Ágnesek névnapja is, ekkor született Koltai János színművész, Besenyei Péter műrepülőversenyző, és Julianne Margulies, akit a Vészhelyzetben Carol Hathaway-ként is láthattunk. Gio Baccio és a Funky Groove pedig már érkezik is a legjobb zenék között.

Programajánlatok ezúttal a 102.4 Best FM-en. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren most szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, lesz operenciás együttes gyerekkoncert, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bécesi Róbertnek szerzői estje szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren, fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal, szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál ezen a hétvégén, szombaton déltől Tom Petty gyerekkoncerten, délután 6-tól Oti Akusztikkal, 20.30-tól fellép a Bob on the Bass, 22.45-től az Orange Crush R.E.M. Tribute zenekar látható. Szombaton a nagy színpadon 17.30-tól fellép az Éber Kóma, 19.30-tól Filó, majd Horváth Tamás. Vasárnap az erdei színpadon 10 órától lesz Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert. A kis színpadon 17.15-től Szaxisok és a Fúzió Gospel fellépése, 19.45-től a Hernádi Band látható. A nagy színpadon vasárnap 6:30-től fellép Bongor, majd Bájalex és a Slep. A Kávészünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren vasárnap este 8-tól látható majd. Tiszavirág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával kézműves vásárral. Tiszavirág kerékpártúrával lesz foci VB park, a parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tiszavirág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live Tina Turner emlékkoncert is többek között. Sokan talán nem is tudják, de ez is egy feldolgozás, ez már a Limp Bizkit dala és a Behind Blue Eyes a 102.4 Best FM-en.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék és közlekedési infók. Tolódásokra lehet számítani a 4-es számú főúton, a Szent István Tiszehíd térségében, mert félpályás lezárás mellett dolgoznak. A korlátozások várhatóan június végéig tartanak. A 4-es úton a 20-as kilométernél Lecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Debrecennél a 222-es 223-as kilométereknél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 31-es Hevesi városi szakaszán korlátozások mellett lehet közlekedni. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltozási munkálatokat végeznek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Szegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekütő úton útépítést végeznek. Csemőn a Ceglédi úton közmépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albert-Hirsán a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Útszűkületre kell számítani Hajdúszoboszlón a Szobálti úton, az Ady Endre úton és a Balcsi-Zsilinszky úton is. Tiszafüred belterületén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályás lezárásra kell számítani. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületre kell készülni. Dezri egyik első sikerével folytatjuk a hétfőt, You Gotta Be a legjobb zenék között.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Látványos repülős hétvégét tartottak Szolnokon. Új lobogók Szolnok tetején. Ön is segíthet megszámolni a kúvikokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megújul Szolnok környékének legmagasabb pontja a Bekepál halma, ahol a napokban lecserélték az előregedett lobogókat, adta hírül a szoljon.hu. A közkedvelt kirándulóhelyen az időjárás által megrongált Árpád sávos és székely zászlók helyére tettek ki újakat a hétvégén. Veres József a terület gondozója elmondta, hogy a biztonságos csere érdekében a tartóoszlopot is rögzíteniük kellett a munkálatok során. A szandaszőlős mellett található több mint 100 méter magas történelmi és természeti emlékhely egy védett kunhalom. Az ősi temetkezési hely tetejéről különleges panoráma nyílik a tájra, a rendezett környezetben pedig kopjafák és pihenőhelyek várják a családokat. A terület ráadásul rendszeresen otthont ad különböző hagyományőrző és lelki programoknak is, amikre a környező településekről érkeznek látogatók. A felújított lobogók mostantól újra méltó módon fogadják a nyári időszakban érkező túrázókat és pihenni vágyókat. Balesetet szenvedett hétvégén egy autós kisújszálláson az esti órákban. A jármű a Malom és a Sásastó utcák kereszteződésében eddig tisztázatlan okokból letért az úttestről, és nagy erővel egy villanyoszlopnak ütközött. Az ütközés következtében a betonoszlop tőből kitört. A súlyos szerkezetet a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a megrongálódott gépkocsi tartotta meg, ami miatt közvetlen veszélyhelyzet alakult ki a környéken. A balesethez a kisújszállási hivatásos tűzoltókat riasztották, akik gyorsan a helyszínre érkeztek és azonnal ártalmatlanították a járművet. A szakemberek ezt követően biztosították a terepet az áramszolgáltató munkatársainak kiérkezéséig, akik megkezdhették a műszaki helyreállítást. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentett, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Egész hétre megnyitották a Kossuth teret a gépjármű forgalom előtt Szolnokon, hogy enyhítsék a városra nehezedő közlekedési nyomást. Erre azért van szükség, mert a Szent István híd felújítása a közútkezelő tájékoztatása szerint kritikus szakaszhoz érkezett. Hamarosan beemelik az új szerkezetet, ami miatt pénteken és szombaton az esti óráktól kezdve másnap reggelig teljes útzár lesz érvényben az átkelőn. A helyi szakemberek folyamat követik a beruházás menetét és a városi forgalom alakulását. A várható megnövekedett terhelés miatt a központi teret ezúttal egész héten folyamatosan használhatják az autósok a hídon érvénybe lépő korlátozás ideje alatt is. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy a munkálatok ideje alatt vezessenek fokozott figyelemmel. Megszállta egy hatalmas méhraj egy tiszaföldvári család otthonát, ami miatt napokig rettegésben éltek a lakók. Szilágyi Lajos házigazda a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a rovarok ezrei a beépített redőnytokba fészkelték be magukat, és sűrű felhőként kavarogtak a ház felett. A család azonnal szakember segítségét kérte, mivel a tömeges rajzás miatt már a gyermekeket is komoly veszélyben érezték. A helyszínre érkező helyi méhész megállapította, hogy a méhek végleges otthonnak választották a szerkezetet, így maguktól már nem távoztak volna. A rovarokat sértetlenül csak a falak és a redőny bontásával lehetett volna kiemelni, aminek a magas költségeit a család nem tudta vállalni. Végül a lakók kénytelenek voltak a legrosszabb lehetőséget választani, így szakértői beavatkozással kiirtották a veszélyes fészket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a rajzási időszakban a hasonló esetek megelőzésére célszerű időben rajbefogót hívni. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon érhetőek el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira. Mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
3: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, ha valaki mondjuk a lakhelye környéki viszonyokra kíváncsi.
1: A Füles-Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
4: Éjszaka füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odúban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Már a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-31 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a Szolnoki stúdióban Fodor Attila, a Best FM legenda Whitney Houston mellett majd jön a Halott pénz és Buy Alex dala, a Productive Santana és a Dirty Dancing zenéje, illetve itt lesz a Bombon is, meg most az a Florida, aki a minap egy fesztiválon lepte meg az egyik rajongóját, aki rögtön a nyakába ugrott.
0: 102.4 Best FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap számíthatunk némi napsütésre, de a délutáni, kora esti órákban újra lehetnek majd záporok. A szél is megélénkül majd. A hőmérséklet viszont kora délután elérheti a 31 fokot is a térségben. Szerdán már felhősebb idő valószínű mifelénk. Élénk széllel és záporokkal is számolnunk kell. 26 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. És nagyjából ilyesmi időjárás lehet majd csütörtökön is, pénteken is. Vagyis záporosabb, szellesebb lesz majd az idő, és 25-27 fok között várhatóak majd a csúcsok. 1991-ben ekkor az angol listavezető a Color Me Bad és az I Wanna Sex You Up. Az amerikai rádiók egy másik verziót játszottak a dalból, a sex szó helyett a love-ot illesztették be. A Fugees pedig 96-ban volt ilyenkor angol listavezető, Roberta Fleck 1993-as Killing Me Softly-ának új verziójával. Egy Best FM legenda ezúttal George Michael most.

0: programajánlatok ezúttal a 102.4 Best FM-en. Nyár köszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren most szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, lesz operenciás együttes gyerekkoncert, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bécesi Róbertnek szerzői estje szombaton 19 órától látható Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren, fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal, szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál ezen a hétvégén, szombaton déltől Tom Petty gyerekkoncerten, délután 6-tól Oti akusztikkal, 20.30-tól fellép a Bob on the Bass, 22.45-től az Orange Crush R.E.M. Tribute zenekar látható. Szombaton a nagy színpadon 17.30-tól fellép az Éber Kóma, 19.30-tól Filó, majd Horváth Tamás. Vasárnap az erdei színpadon 10 órától lesz Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert. A kis színpadon 17.15-től Szaxisok és a Fúzió Gospel fellépése, 19.45-től a Hernádi Band látható. A nagy színpadon vasárnap 6:30-től fellép Bongor, majd Báj Alex és a Slep. A Kávészünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren vasárnap este 8-tól látható majd. Tiszavirág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával, kézműves vásárral. Tiszavirág kerékpártúrával lesz foci VB park, a parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tiszavirág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live Tina Turner emlékkoncert is többek között. Karamell folytatja ezt a hétfőt, használd a szívedet a legjobb zenék között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
3: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk, te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék és közlekedési infók. Tolódásokra lehet számítani a 4-es számú főúton, a Szent István Tiszehíd térségében, mert félpályás lezárás mellett dolgoznak. A korlátozások várhatóan június végéig tartanak. A 4-es úton a 20-as kilométernél Lecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Debrecennél a 222-es 223-as kilométereknél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 31-es Hevesi városi szakaszán korlátozások mellett lehet közlekedni. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltozási munkálatokat végeznek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekötő úton útépítést végeznek. Csemőn a Ceglédi úton közmépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albert-Hirsán a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Útszűkületre kell számítani Hajdú-Szoboszlón, a Szoválti úton, az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is. Tiszafüred beltöletén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályás lezárásra kell számítani. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületre kell készülni. A Fugees is használta ezt a zenei alapot. Mario Vinancion, I Don't Wanna Know a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Látványos repülős hétvégét tartottak Szolnokon. Új lobogók Szolnok tetején. Ön is segíthet megszámolni a kúvikokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megújul Szolnok környékének legmagasabb pontja a Bekepál halma, ahol a napokban lecserélték az előregedett lobogókat, adta hírül a szoljon.hu. A közkedvelt kirándulóhelyen az időjárás által megrongált árpádsávos és székelyzászlók helyére tettek ki újakat a hétvégén. Veres József a terület gondozója elmondta, hogy a biztonságos csere érdekében a tartóoszlopot is rögzíteniük kellett a munkálatok során. A szandaszőlős mellett található több mint 100 méter magas történelmi és természeti emlékhely egy védett kunhalom. Az ősi temetkezési hely tetejéről különleges panoráma nyílik a tájra, a rendezett környezetben pedig kopjafák és pihenőhelyek várják a családokat. A terület ráadásul rendszeresen otthont ad különböző hagyományőrző és lelki programoknak is, amikre a környező településekről érkeznek látogatók. A felújított lobogók mostantól újra méltó módon fogadják a nyári időszakban érkező túrázókat és pihenni vágyókat. Balesetet szenvedett hétvégén egy autós kisújszálláson az esti órákban. A jármű a Malom és a Sásastó utcák kereszteződésében eddig tisztázatlan okokból letért az úttestről, és nagy erővel egy villanyoszlopnak ütközött. Az ütközés következtében a betonoszlop tőből kitört. A súlyos szerkezetet a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a megrongálódott gépkocsi tartotta meg, ami miatt közvetlen veszélyhelyzet alakult ki a környéken. A balesethez a kisújszállási hivatásos tűzoltókat riasztották, akik gyorsan a helyszínre érkeztek és azonnal ártalmatlanították a járművet. A szakemberek ezt követően biztosították a terepet az áramszolgáltató munkatársainak kiérkezéséig, akik megkezdhették a műszaki helyreállítást. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízibalesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, hogy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentett, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Egész hétre megnyitották a Kossuth teret a gépjármű forgalom előtt Szolnokon, hogy enyhítsék a városra nehezedő közlekedési nyomást. Erre azért van szükség, mert a Szent István híd felújítása a közútkezelő tájékoztatása szerint kritikus szakaszhoz érkezett. Hamarosan beemelik az új szerkezetet, ami miatt pénteken és szombaton, az esti óráktól kezdve másnap reggelig teljes útzár lesz érvényben az átkelőn. A helyi szakemberek folyamatosan követik a beruházás menetét és a városi forgalom alakulását. A várható megnövekedett terhelés miatt a központi teret ezúttal egész héten folyamatosan használhatják az autósok a hídon érvénybe lépő korlátozás ideje alatt is. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy a munkálatok ideje alatt vezessenek fokozott figyelemmel. Megszállta egy hatalmas méraj egy tiszaföldvári család otthonát, ami miatt napokig rettegésben éltek a lakók. Szilágyi Lajos házigazda a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a rovarok ezrei a beépített redőnytokba fészkelték be magukat, és sűrű felhőként kavarogtak a ház felett. A család azonnal szakember segítségét kérte, mivel a tömeges rajzás miatt már a gyermekeket is komoly veszélyben érezték. A helyszínre érkező helyi méhész megállapította, hogy a méhek végleges otthonnak választották a szerkezetet, így maguktól már nem távoztak volna. A rovarokat sértetlenül csak a falak és a redőny bontásával lehetett volna kiemelni, aminek a magas költségeit a család nem tudta vállalni. Végül a lakók kénytelenek voltak a legrosszabb lehetőséget választani, így szakértői beavatkozással kiirtották a veszélyes fészket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a rajzási időszakban a hasonló esetek megelőzésére célszerű időben rajbefogót hívni. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon érhetőek el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira. Mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
3: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelye környéki viszonyokra kíváncsi.
1: A Füles Kovik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
4: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odúban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Már a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-31 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a Szolnoki stúdióban továbbra is Fodor Attila, 6-kor pedig jön majd a Night Shift csapata, nekik passzolhatom majd a mikrofont. De addig is játszhatom majd Szakács Gergő és Rúzsa Magdi közösét, itt lesz a No Doubt, Lotfi Begi és az Álmok Futók feldolgozása, DJ Tonkadala, Kálai Sanders András, meg most Eve, a Gangsta Lavinnal.
0: 102.4 West FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap számíthatunk némi napsütésre, de a délutáni, kora esti órákban újra lehetnek majd záporok. A szél is megélénkül majd. A hőmérséklet viszont kora délután elérheti a 31 fokot is a térségben. Szerdán már felhősebb idő valószínű mifelénk. Élénk széllel és záporokkal is számolnunk kell. 26 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. És nagyjából ilyesmi időjárás lehet majd csütörtökön is, pénteken is. Vagyis záporosabb, szellesebb lesz majd az idő, és 25-27 fok között várhatóak majd a csúcsok. Most van Mick Hucknellnek, a Simple Red énekesének a születésnapja. Ők már 86-ban amerikai elsők voltak a Holding Back the Years-zel, de a nagy dobás talán a 90-es évek elejére tehető a Stars albummal. Ekkor született Nick Rhodes, a Duran Duran billentyűse, most ünnepelne Rob Pilatus, a Milli Vanilli tagja, ma van Kanye West születésnapja, és Alex Bennek is, a Calling énekesének, az ő egyik legjobbjuk a Whenever You Will Go a 2000-es évek elején. Mi azonban az emlékezetes dalok sorát a Molokóval folytatjuk, ez már itt a Sing It Back a legjobb zenék között.

Programajánlatok ezúttal a 102.4 Best FM-en. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren most szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, lesz operenciás együttes gyerekkoncert, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bécesi Róbertnek szerzői estje szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren, fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál ezen a hétvégén, szombaton déltől Tom Petty gyerekkoncerten, délután 6-tól Oti Akusztikkal, 20.30-tól fellép a Bob on the Bass, 22.45-től az Orange Crush R.E.M. Tribute zenekar látható. Szombaton a nagy színpadon 17.30-tól fellép az Éber Kóma, 19.30-tól Filó, majd Horváth Tamás. Vasárnap az erdei színpadon 10 órától lesz Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert. A kis színpadon 17.15-től Szaxisok és a Fúzió Gospel fellépése, 19.45-től a Hernádi Band látható. A nagy színpadon vasárnap 6:30-től fellép Bongor, majd Báj Alex és a Slep. A Kávészünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren vasárnap este 8-tól látható majd. Tiszavirág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával kézműves vásárral. Tiszavirág kerékpártúrával lesz foci VB park, a parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tiszavirág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live Tina Turner emlékkoncert is többek között. Kellemes kikapcsolódást ezekhez a programokhoz is, mindjárt jövök még a közlekedési infókkal, de most Sikén és Bryan Adams dala.

102.4 Best FM a legjobb zenék és közlekedési infók. Torlódásokra lehet számítani a 4-es számú főúton, a Szent István Tiszehíd térségében, mert félpályás lezárás mellett dolgoznak. A korlátozások várhatóan június végéig tartanak. A 4-es úton a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Debrecennél a 222-es 223-as kilométereknél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 31-es hevesi városi szakaszán korlátozások mellett lehet közlekedni. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltozási munkálatokat végeznek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszentmiklós összekütő úton útépítést végeznek. Csemőn a Ceglédi úton közmépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertirsán a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Útszűkületre kell számítani Hajdú-Szoboszlón a Szobáti úton, az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is. Tiszafüred belterületén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályás lezárásra kell számítani. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületre kell készülni. Pápai Jóci jön, én meg megyek, Fodor Attila vagyok, passzolom a mikrofont a Night Shift csapatának, holnap találkozunk.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Négy új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban, nem lehet sörözni a sétányon Balaton lelén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés négy új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tiszapárt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték hordágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomonkövetése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balaton lele közterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, több felé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na végre beütött az az igazi rock and roll nyár, úgyhogy most már, hála az égnek, leengedett ablaknál lehet átsorogni a dugóba. Ugye milyen jó? Na, de ettől függetlenül tényleg lehet ugyanazt csinálni, amit eddig is hétfőnként csináltatok 6 és 8 óra között. Szóval ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig valam Whiteboy-jal, 7-től Lauer Krisztiánnal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mix

0: Zsánékkel.
1: Aki klasszik house szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő, 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap, kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben, DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit Snobby, akit lejátszom meg a keverő 7-től, vasárnap pedig Chillage és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House, 7-től majd Lauer.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fel lépni, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzák is végre eljut, mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubmimuszokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professor videójának általa készített remixe jön itt a Best FM.

Let's go.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de hát mostanában nem mondtuk, ez igaz, úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába, szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférnének a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádiós Lágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, küldtetek nekünk e-mailt és az infokukat bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Nightshift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt mára, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Lauer Krisztiánnál majd a lemezjátszók mögött. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új keresztbe a cipzárelv, rekordot döntöttek a megújuló energiaforrások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásokat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kereszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Újabb hétfőn, újabb egy óra, amiben Lauer Krisztiánt válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobbjaiból. Classic House, klub klasszikusok, klub himnuszok, tök mindegy, hogy hogy nevezzük. A megszokott íz, a megszokott minőség, ez még a macskanyelvnek volt ez a reklámja, nem is tudom. Nem, mindegy, lényeg. Szóval, na, aki Classic House-t akar az ezredfordulóból, itt most megkapja még egy órán keresztül. Köszönhetően Lauer Krisztiánnak.
4: Így van, kex, a szexek kexe, a kexek szex. Most ez jutott eszembe.
0: Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Már nem vagyok benne teljesen biztos, de nekem úgy rémlik, hogy én ezt is játszottam a Puskásban. Igen.
3: Ugye?
2: Én így válogattam, hogy egyet a franciáknak, egyet az angoloknak. Na. És akkor mindenki megkapja a magáit. Egyébként soha rosszabb párosítást tennél, tehát hogy nem is tudom, ha mondjuk a németek lettek volna a döntőbe, meg ott azért jó német zenéből lehet, hogy meglettem volna.
4: Meglettél volna lőve. Játszhattál volna egy-két technót.
2: Az lehet. Jó, meg mondjuk Tom Novi meg ilyenek, de hogy azért na mégis. Azért mennyivel egyszerű volt így a dolog, hogy angol meg francia zenéket.
4: De az a durva egyébként, hogy a Tom Novi például, szerintem ő az egyedüli talán németek közül, aki house-ban ugye el van ismerve,
2: hát,
4: a Musti, de egyébként tényleg ott csak az atom...
2: Vagy a techno, igen. Na mindegy. Ja, mert hogy csak azért akartam mondani, mert hogy egyébként csomóan kérdezték, hogy fel lesz-e az, amit játszottam a Puskásban a BL döntő előtt. Hát én ezt figyelt, rögzítettem hangot, fényt, kamerán, nyolc, minden vizé, tele volt rakva a pult. Úgyhogy ezt valahogy majd nyilván szeretném feldolgozni, megvágni.
4: Persze, mindenképpen
2: videót már így dobáltam fel. A Mixcloudra biztos, hogy felragom majd a hanganyagot, aztán, hogy a videóban mi lesz, az hogy, ebben még teljesen rutintalan vagyok, de valamilyen úton, módon azért a hanganyagot azt biztos, hogy hamarosan majd közzéteszem. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, itt lehet majd megtalálni, úgy, mint az összes korábbi, vagy nem az összes, de nagyon sok korábbi Night Shift-es mixemet, és akkor ha már Mixcloud, a te korábbi mixeid pedig...
4: A Mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a Mixcloud.com/Lauer & Canard oldalon találhatok.

0: My Shiftben szólnak a lemezjátszóknál. Lower.
1: Nyilván régen volt, meg összemosodnak az emlékek, de megmernék lásküdni, hogy biztos, hogy ezt is egyszer ilyen sorrendben ezt a Rióba játszottam, nem?
2: Ja, százalék.
1: De nekem annyira ilyen oda Petőfét Budai Hídfő 2003-2004 nyara, micsoda hogy atya, úristen.
2: Hát igen, sajnos ezek elmúltak, mint ahogy egyébként a jó zenék is, tehát valahogy nem tudom.
1: Jönnek vissza a jó zenék, csak már mi már harmadik kört éljük meg ugyanazokból a zenékből, nem?
2: Igen, és másképp, persze.
1: Aztán 10 év múlva egy remixbe, és most itt a 20. évfordulát ünnepel egy csomó klubhírnusz, hogy azokat most megint.
2: Há, igen, megint feldolgozzák, és az a durva egyébként,
1: hol jobb, hol rosszabb,
2: hogy így néha annyit promót szoktam kapni hetente, hogy hihetetlen is belehallgatok, mondom, atya úristen, tényleg ilyen öreg vagy, volnék.
1: Figyelj, tényleg.

0: Deuxot, létszél, Deuxot játszott, Deuxot, azt a szemgolyósat, a Deuxot.
1: Igen.
0: Ami ugye hát tő, és nem is tudom, hogy ugye kettő, nem tudom, hogy egyébként franciák voltak ők nyilván.
1: Nem,
0: hát,
1: ők nem? Spanyolok voltak, kérlek szépen a David Penn és a Molella, azt hiszem úgy hívták a társát.
0: Az nem olasz.
1: Persze, a Molella, azt hiszem, ő is spanyol. Ketten
0: csináltak. Akkor francia választottak francia nevet. De. Mert hogy ketten. Na mindegy.
1: Azt nem tudom, hogy miért.
0: Ha már a kettes szem előtt, akkor az mennyire fér neked bele, hogy így másodszor is gyere majd a héten pénteken.
1: Na mindenképpen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Akkor extrázunk egyet pénteken, ezt a mai 60-at meg nagyon szépen köszönjük Lover Krisztiának.
1: Én is köszönöm.
0: Akkor klubhimnuszokkal nyitottuk a dolgos hétköznapokat, azokkal is fogjuk zárni pénteken.
1: Úgy, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkennek a képviselői fizetések, kombkikötők újulnak meg a Balatonon, ritka égi látvány várható június közepén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatyák. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja jelenlegi mintegy bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. A frakciók működésére fordítható állami támogatás is csökken. Nem minden kullancs csípés fertőz, a vérszívóknak csak egy kis része hordoz kórokozót, de több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta el rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelent, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kombikikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Különleges együttállás lesz látható az STX-bolton a jövő héten. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig egy vékony holdcsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulát is használni. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló szerint a jelenséghez akadálymentes nyugati látóhatára lesz szükség, a csillagvizsgáló pedig június 17-én rendhagyó távcsőes bemutatóval is készül az érdeklődőknek. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van az óceánok világnapja, és szintén június 8-ára esik az agydaganat elleni küzdelem világnapja, és meg van egy szülinaposunk is, aki ma ünnepel, és a következő órában érkezni is fog majd itt a Besten. Mark Morrison, Jennifer Lopez, Armand Van Helden mellett, meg a Shakedown után, mert hogy ők nyitják az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ha bár amikor ez a kislemez megjelent, akkor még együtt voltak, de nem sokkal a megjelenés után már szakítottak, úgyhogy sokan gondolják úgy, hogy ez a dal egyfajta üzenet az exnek, P. Diddynek. A szerelmem nem megvásárolható. My Love Don't Cost a

Best FM a legjobb zenék, 1960-ban ezen a napon született Manchesterben, Angliában. Imádja Manchestert, és Manchester is imádja őt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 1996-ban a 60 000-es manchesteri Old Traffordon nem más konferálta őt föl, és zenekarát, a Simply Redet, mint a Manchester United akkori menedzsere, vezetőedzője, Sir Alex Ferguson. Szóval, hogy ne kelljen sokat számolgatni senkinek, a mai napon ünnepli 66. születésnapját az isteni Mick Hucknell. Jön a Simply Red, és az Ain't That a Lot of

Best FM a legjobb zenék, hogyha lehet hinni a meteorológusoknak, akkor az LMC most érkező dal holnap abszolút aktuális lesz, mert holnap bizony már lesz felhő, ami fölé oda tudnánk repülni. De ezek mellett is azért nem lesz rossz az időjárás, mert 31 fokos nappali maximumot ígérnek kedre a meteorológusok. Szóval tessék készülni záporokra, zivatarokra, ami viszont kifejezetten jó hír, hogy ennek ellenére front egyáltalán nem

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Saját bevallása szerint Robbie Williams borzasztóan dühös volt Gary Barlowra, amiért az előzetes megállapodások ellenére mégsem ő, Robbie Williams, hanem Gary Barlow énekelhette a főszólamot ebben a dalban. De most így pár tíz év távlatából már ő is azt mondja, hogy teljesen jogos volt ez a döntés, mert hogy akkor Gary Barlow nagyon jó volt, ő meg aznap borzasztóan pocsik. Jön a Take That és a Relight My Fire.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. 4 új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban. Újra használható a vonatinfó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés 4 új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tisza párt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték hoatágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balaton leleközterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Abszolút női túlerő lesz a következő órában itt a Besten. Kelly Clarkson indítja majd az órát a My Life with Suck Without You-val, rögtön utána Rúzsa Magdén, őt követi majd a Salt and Pepper, utána pedig érkezik Beyoncé és az If I Were a Boy, aztán persze majd beleerősítenek a fiúk, és itt lesz Ákos, a Criss Cross, Coolio és a Savage Garden is.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, irány akkor a déli félteke, Ausztráliára fókuszálunk a következő percekben, és ezért teljesen ne lógjon ki a magyar előadó sem, az Art Avenue majd a Madison Avenue-ra csatlakozik névben. Jön a Savage Garden, és az I Want You, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék a Five nagy visszatérő turnéjának Ausztrál és Új-Zélandi része már letudva. Május 31-én visszaköltöztek úgymond az Egyesült Királyságba, és szeptember elejéig az összes nagy angol nyári fesztiválon megtalálhatóak lesznek. Szóval mozgásban lesznek a nyáron. Pont ahogy ők is mondják. Keep on moving, érkezik a Five, itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv, megnyílnak a szecesszió rejtett kapui. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tiszapárt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub Kresztbizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen, és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő eseménysorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Csütörtökről pedig minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az egész világ megint Amerikára fog figyelni, köszönhetően a labdarúgó világbajnokságnak, úgyhogy mi is foci hangulatba indítjuk a következő órát. Sergio Mendez a Black Eyed Peas-zel és a Maskenádával nyitja az előttünk álló 60 percet, mint a Best End a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Arash és Budapest viszonya, már elég érdekesen alakult. Egyszer egy fonogram diát adom pár dal erejéig fel.

Best FM a legjobb zenék, hát végül Dario G-nek azért csak igaza lett. Párizsban lett karnevál. Mondjuk, amíg haza nem ért a csapat, nem feltétlenül olyan típusú és minőségű, amilyet a belügyi dolgozók ott Párizsban elképzeltek, de aztán, amikor a PSG végre visszarepült Párizsba, akkor tényleg igazi futballünnep vette kezdetét Párizs utcáin. Hogy a franciák örülhetnek-e rövid időn belül kétszer, vagyis hogy a BL döntő után esetleg a futball világbajnokságot is be tudják-e húzni, hát erre bő egy hónapot kell várni. Csütörtökön indul a futballvilágbajnokság. Nálunk meg most érkezik Dario G, a Carnaval de Paris-val, itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órára sem adunk lejjebb, sem a lendületből, sem a minőségből. Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei és előadói érkeznek. Itt a Besten jön majd Pink, a Don't Let Me Get Me-vel, itt lesz a TLC, a No Scrubs-al, de jön még Justin Timberlake, a Planet Funk, és a sor legelején Denzel, a Papi Rappal.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenye, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legeslegtöbbször a BBC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala. Ennyi

Best FM, a legjobb zenék. Holnap este 6 és 8 óra között a funky oltárán fogunk majd áldozni, és a legnagyobb funky himnuszokkal nyitjuk majd meg a kedd estét. Természetesen, ahogy az lenni szokott keddenként, Hangya fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 között a lemezjátszóknál. A mai Night Shift pedig ennyi volt. Justin Timberlake és a Cry Me River jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.